0: FM 96.4 Bass FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Ez így nem mehet tovább.

0: hogyha leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta. Yeah, yeah,
1: yeah. Bass. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop, R&B. Let me talk to you.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: Itt FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: West of the Oyster.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Indul az érettségi szezon. A fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez kérnek segítséget. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek. Idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

0: 96.4 Base FM.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up?

0: is Base FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: érzem az égét.
1: A bling.
0: A komám, a címbim. Ja, az nem, az.
2: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bézz FM. Hírek.
1: Szombaton választ kormányfőt a parlament. Kiszabadult a balti tenger partjainál rekedt hosszú szárnyú bálna. Nyárias meleggel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. A kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők. Megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés-táncos bulival zárják a napot. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél is. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Szombathely, Bozsok és Kőszeg is érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304 május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltók. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: Kiszabadult Timia hosszú szárnyú bálna. A 12 méter hosszú 12 tonnás cet hetekig vesztegelt a Balti-tenger német partjainál. Többször is megrekedt a sekély részeken. Önkénteseknek végül sikerült egy vízzel megtöltött úszályhajóra segíteniük. Ezzel szállították az északi tengerhez. A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A fővárosban 27 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétfőt és kellemes hetet mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Csapjunk bele a 4 óránkba, és a hétbe tele lesz meglepetésekkel. Amivel nyitok ma, Bongor, jön az oxigénhiány. Mindenkinek szuper reggelt kívánok.

0: Pesten kívül is. BFM.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkeznek a szürke lányok barna bőrrel, egy kiváló videóklippel, amiben rengeteg bulizás van, érdemes megnézni ezt is. Érkezik Larilla, Megan Thee Stallion és

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Indul az érettségi szezon. A fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez kérnek segítséget. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek, idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők, a levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor, 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 10 közlekedés.
1: Szuper hétfő reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Útszűkületre kell készülnötök a 8. kerületben, a Múzeum utcában, úgyhogy ha erre terveznétek menni, jó, hogyha ez az info fejben van. Ilyen Cardi B, érkezik tőle az Enough Miami, itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beez FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezik a texasi rap fenegyerek Travis Scott, és Hometownban forgatott egy jó kis videóklipet. Aranyat csinált az Egyesült Államokban, a nyitási eredményei egyébként igencsak biztatóak voltak, hiszen két chárton is az első helyen landolt, az egyik a US Billboard Hot 100, a másik pedig a US Hot R&B Hip Hop Songs listáján, mind a kettőjén első helyen nyitott. Ennek ellenére eddig csak arany, viszont szívből jött a dal, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű. Jön Travis Scott, 4x4, itt a 96-ig Beez FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beez FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
7: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
8: Kataláz. Keresd online, vagy a Kataláz weboldalán.
9: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beez FM. Hírek.
10: Szombaton választ kormányfőt a parlament. Kiszabadult a Balti-tenger partjainál rekedt hosszú szárnyú bálna. Nyárias meleggel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. A kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők. Megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés-táncos bulival zárják a napot. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél is. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Szombathely, Bozsok és Kőszeg is érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
11: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304 május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
10: Kiszabadult Timia hosszú szárnyú bálna. A 12 méter hosszú 12 tonnás cet hetekig vesztegelt a Balti-tenger német partjainál. Többször is megrekedt a sekély részeken. Önkénteseknek végül sikerült egy vízzel megtöltött úszályhajóra segíteniük. Ezzel szállították az Északi-tengerhez. A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet.
12: Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A fővárosban 27 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper hétfőt mindenkinek. Egész héten nyereményjáték lesz, lehet nagyon jó kis egyeket nyerni a Beach Please Fesztivál, amelyet Romániában tartanak július 8-a és 12-e között. VIP bérleteket sorsolunk ki, kempinggel, szállással, minden elmi szemszájnak ingere. Jön Vézsér

0: Pész közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes hétfőt, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még a sávlezárás a 13. kerületben, a Kámfor utcában, amely a Göncöl utcához közel eső részen van, úgyhogy ha ide terveznétek menni, jó, hogyha erről tudtok. Jön Lil Durk, J. Cole kombója, All My Life, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: meg. A zene sem fog.
1: Rap.
0: Hip-hop. R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B.
1: Megyünk tovább két nagyon-nagyon népszerű hazai előadóval. Az egyik korai alkotásuk fog érkezni. 2023. április 4-én került fel a világhálóra, és egy utólag megnézve a klippet nagyon érdekes látni, hogy bár most sem öregek, de akkor szó szerint ilyen kis tejfölös képűek voltak. Érkezik Azaria Dash közöse, és pörög tőlük a Rét itt a 96.4 Bass FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: A szokottnál korábban kerülhet a boltokba idén a hazai görögdínje. Erdőtűz pusztít egy cseh nemzeti parkban. Napos száraz nyáriasan meleg időt ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A szokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görögdínye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben a Magyar Dínyetermesztők Egyesületének elnöke szerint. Göcő Mátyás elmondta, idehaza jelenleg csaknem 4000 hektáron mintegy 1500 gazda foglalkozik dínyetermesztéssel. A hazai termés harmada Békés vármegyéből érkezik. Idén is keresik az év kerékpár útját. A tippeket május 10-éig várják, bárki jelölhet a feltételeknek megfelelő bicikli utat, mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A növényzet egyszerre több helyen kapott lángra. A fák lomb koronája és az ajnövényzet mellett a fenyőtűkkel, levelekkel borított tala is ég. Mintegy 500 tűzoltó dolgozik a helyszínen, munkájukat helikopterek is segítik. Sérültekről eddig nem érkezett jelentés. A rendőrség lezárta az utakat és felszólította az embereket, hogy kerüljék el a területet. Erdőtüzekkel küzdöttek hétvégén Németország több tartományában is. Az oltást itt is hátráltatta a szárazság és az erős szél. Az egyik tűz egy egykori katonai gyakorlótéren keletkezett, itt időnként robbanások is voltak a szerteszét maradt lőszerek miatt. A tűzoltókat Észak-Rajna-Vesztfália tartományban is több erdő, illetve bozott tűzhöz riasztották. Ezek többségét sikerült ellenőrzés alá vonni. Hessen tartományban a rendőrség szerint gyújtogatás történhetett. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők, a levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor, 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes hétfőt és szép napot mindenkinek. Egész héten páros belépőkért játszunk, méghozzá a Beach Please Fesztiválra. Tulajdonképpen nincs más dolgotok, mint a leggyorsabb tizedikként telefonálni a játékra való felhívás követően, és megválaszolni azt az egyszerű kérdést, hogy mi a kedvenc rádiód neve, természetesen a 96 Ibiza FM. Naponta páros VIP bérletet sorsolunk ki, kempinggel, szállással és transferrel Bukarest és Kontinenti között, úgyhogy megéri minket fülelni, na és persze telefonálni, amikor eljött az ideje. Indítom a játékot, 3, 2, 1, most csörögjön a leggyorsabb tizedik.

0: 96.4 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Hello, szia, Rónyai Kata vagyok, és a jegyért szerettem volna játszani.
0: A játékra jelentkeztél.
1: Így van, így van. Bocsak, már nagyon izgulok.
0: Kata, van egy nagyon jó hírem. Félúton már jó helyen jársz, ugyanis te vagy a szerencsés tizedik telefonáló a mai nap folyamán.
1: Ez az. Nagyon szépen köszönöm. Akkor van esély, ugye?
0: Van. Gondolom, követted a dolgot, hogy akkor mi következik, meghallgattad a promókat, meghallgattad a műsorvezetőket, többek között engem is.
1: Abszolút. Nagyon-nagyon szeretlek titeket, hogy igazából csak titeket hallgatlak. Abszolút, és már nagyon-nagyon izgultam, mert tényleg nagyon szeretném megnyerni.
0: Érkezhet akkor a bűves kérdés?
1: Hogyne.
0: Kata, ez így hangzik. Mi a kedvenc rádiód neve?
1: Hát egyértelműen a 96.4 BSFM.
0: Tökéletes válasz, nekem ennyi elegendő. Gratulálok, kvalifikáltad magad abba a kalapba, amelyből kihúzzuk ma a nyertest. Úgyhogy tulajdonképpen benne vagy a szerencsés négybe.
1: Ez az.
0: Úgyhogy onnantól már csak egy pici szerencse kell, és együtt tudod élvezni valakivel párosan a Kostinesztibe megrendezésre kerülő Beach Please Fesztiválon, amelyet egyébként idén július 8-a és 12-e között tartanak. Egy hatalmas buli, én megnéztem a weboldalt, eszméletlen jónak tűnik, úgyhogy...
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hát igazából már ennek az esélynek is nagyon-nagyon örülök, úgyhogy...
0: Én nagyon drukkolok, hogy megnyerd.
1: Köszi, akkor izgulás megy.
0: Honnan hallgatsz minket egyébként, Kata?
1: Budapestről hallgatlak titeket.
0: És mióta pörög nálad a bass?
1: Hát abszolút a kezdetektől, mert nagyon-nagyon szeretem a hip-hopot, az R&B-t, szóval, hogy abszolút ti vagytok a tuti álmomra.
0: Öröm ezt számomra hallani. Gratulálok még egyszer, reméljük, hogy te nyered, mi pedig száguldunk tovább. Érkezik nálunk a klasszikus Jay-Z és Kanye West közöse, és a Niggas in Paris, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

0: Nehéz közlekedés.
1: Kellemes hétfőt mindenkinek, és balesetmentes közlekedést. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Napközbeni lezárásra kell készülnötök a második kerületben, a Vérhalom utcában, úgyhogy ha tehetitek, ezt a szakaszt egyelőre érdemes elkerülni. Jön nálunk Vézsé, és jön tőle a Jamaica. Itt a 96 név Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Jön egy nagy ágyú a GMX albumról, ami jelölés. Az év kollaborációja, az év kedvenc hip-hop dala, ebben mind jelölés, amit elvitt a BET Awards-on 2025-ben, a legjobb kollab, illetőleg a legjobb zenei kollab, valamint az év felvétele 2026-ban erre Grammy-t is kapott, úgyhogy egy eléggé ikonikus dallal fogunk tovább száguldani. Jön Kendrick Lamar és SZA közöse, pörög a Latter, itt a 96-i Beast FM-en. Roman
2: normal 7 bass, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them more.
0: Műsorajánló. A Beast FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tyler, Playboy Carti, Future, Don Toliver, Yeet. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Beast FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Beast FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Beast FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Beast FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
4: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 96.4 Beast FM. Hírek.
6: Magyar nyelv és irodalomból érettségiznek ma a diákok. Dávid szarvasok születtek a Miskolci állatkertben. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, közép szinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult. A héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
7: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó halra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát így könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos eltérési pontérképe.
6: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek. Idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A fővárosban 27 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop RMV. Kellemes napot mindenkinek. Egész héten páros belépőkért játszunk a Beach Please Fesztiválra. Eljött a következő játékra az idő. Indítom. 3, 2, 1. Most a leggyorsabb tizedik csörög jön be.

0: 94 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Sziasztok, Petra vagyok.
0: Szia Petra, parancsolj.
1: A játékra jelentkeztem.
0: Na Petra, sokat próbálkoztál-e ma?
1: Nagyon sokat.
0: Van egy nagyon-nagyon jó hírem, te vagy a szerencsés 10. bejutó ebben az órában.
1: Azt a köszönöm szépen, nagyon-nagyon örülök.
0: Akkor nyilván tudod, hogy miért játszunk, páros belépők, VIP, stb. Stb. Gondolom hallgattad a promókat.
1: Igen. Úristen, nagyon örülök.
0: A szuper, már fél lábbal ott vagy, ahol kell. Most jön a kulcskérdés. Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 BFM.
0: Tökéletes, kvalifikáltad magad a mai négybe.
1: Szuper, köszönöm nagyon.
0: Tökéletes válasz. Honnan pörgetsz minket, Petra?
1: Viatorbágyról.
0: És mióta pörög nálad a Bass FM?
1: Egy jó ideje. Nagyon szeretem a rádiót, és Árpi, te vagy a kedvencem.
0: Ó, nagyon szépen köszönöm. Már földobtad a napom, és bearanyoztad.
1: Jaj, de jó. Örülök neki ti is nagyon az enyémet.
0: Nagyon-nagyon jól, ügyesen válaszoltál. Nincs más dolga, mint hogy gratuláljak. Bízom benne, hogy a mai sorsolásba a te nevedet húzzák ki.
1: Jaj, én is nagyon köszönöm szépen, tényleg.
0: Isten tartsa meg jó szokásodat, és remélem, hogy legközelebb is telefonálsz.
1: Köszönöm mindenféleképpen, és jó munkát nektek.
0: Köszi szépen, szia-szia.
1: Szia-szia.
0: Mi pedig száguldunk tovább, érkezik nálunk a gyémánt minősítési Ruddy Rich és a The Bucks. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

0: mosóknak. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Yeah. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik Lil Wayne Carter 6 nevet viselő albumáról egy kiváló kombináció, amely egyben egy műfaj meghatározás is, ez nem más, mint a hip-hop. A US Hot R&B listán a 8. helyen nyitott, és produceri oldalon olyanok a tiszteletünk a dal mögött, mint Infamous, illetőleg Einar Banks és Cinco, valamint Ben Billions, úgyhogy ez már garantálja a sikert, na meg a flow is. Érkezik tehát Lil Wayne, Biggest the Plug, Jay Jones és a hip-hop.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Szombaton megalakul az új országgyűlés. Ma van a tűzoltók napja. Napos, száraz és nyáriasan meleg időt ígérnek nekünk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. A kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők. Megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés-táncos bulival zárják a napot. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél is. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Szombathely, Bozsok és Kőszeg is érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304 május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltók. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: Kiszabadult Timia hosszú szárnyú bálna. A 12 méter hosszú 12 tonnás cet hetekig vesztegelt a Balti-tenger német partjainál. Többször is megrekedt a sekély részeken. Önkénteseknek végül sikerült egy vízzel megtöltött úszályhajóra segíteniük. Ezzel szállították az Északi-tengerhez. A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Online is elértek minket bárhonnan a világból, basefm.hu. Jön nálunk Manuel, Need You, Puha, itt a 96.4 Base FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot és kellemes reggelt kívánok. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még a lezárás továbbra is az 5. kerületben, a Balaton utcában, úgyhogy ha véletlenül itt lenne dolgotok, akkor egyelőre ezt érdemes kihagyni. Jön a három trubadur, Bruno, Vézsé, Mário, senki nem szól ránk. Itt a 96-i Bészafemen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

like, hoppá, ő már régen felejtett, kaja. Rockstar vagyok, ez az élet maradt meg, sose mondták, hogy kerüljön el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már régen felejtett. Gyere, üljél be, babám.

elfelejtett. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz csak egy nap mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, már éj elfelejtett. Hey. Engem Sydney, mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Okay. Hallom az ex-szám.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: 1987. június 17-én született Camptonban, Kaliforniában, kétszeres Primetime Emmy és többszeres Grammy díjas amerikai rapper és kiváló előadó, illetőleg produceri vonalon is aktív. Érkezik a 2024-es GNX albuma Nagyot Robban dal, amihez egyébként videóklip sem forgat, csak egy official audio, viszont mégis nagyon népszerű és sokan nézték meg. Jön Kendrick Lamar és a TV Off, itt a 96.4 Biz FM-en.

műsorajánló. A Vészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia. Tájlandia.

0: Montalivőr. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Base FM-mel. Beach Please Fesztivál. Base FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
3: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
4: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
6: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
7: Idén is keresik az év kerékpár útját, már várják a tippeket. Több helyen is erdőtüzekkel küzdöttek hétvégén Németországban. Nyárias meleggel indul a hét. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A szokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görög dínye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben, a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke szerint. Göcő Mátyás elmondta, idehaza jelenleg csaknem 4000 hektáron mintegy 1500 gazda foglalkozik dínye termesztéssel. A hazai termés harmada Békésvár megyéből érkezik. Idén is keresik az év kerékpár útját. A tippeket május 10-éig várják, bárki jelölhet a feltételeknek megfelelő bicikli utat, mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
8: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
7: Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A növényzet egyszerre több helyen kapott lángra. A fák lomb koronája és az ajnövényzet mellett a fenyőtűkkel, levelekkel borított tala is ég. Mintegy 500 tűzoltó dolgozik a helyszínen, munkájukat helikopterek is segítik. Sérültekről eddig nem érkezett jelentés. A rendőrség lezárta az utakat és felszólította az embereket, hogy kerüljék el a területet. Erdőtüzekkel küzdöttek hétvégén Németország több tartományában is. Az oltást itt is hátráltatta a szárazság és az erős szél. Az egyik tűz egy egykori katonai gyakorlótéren keletkezett, itt időnként robbanások is voltak a szerteszét maradt lőszerek miatt. A tűzoltókat Észak-Rajna-Vesztfália tartományban is több erdő, illetve bozott tűzhöz riasztották. Ezek többségét sikerült ellenőrzés alá vonni. Hessen tartományban a rendőrség szerint gyújtogatás történhetett. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A fővárosban 27 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.8 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes napot, kellemes hétkezdés és szép hétfőt. A mikrofonnál RP, száguldunk tovább a szegedi Rimfaragóval, jön nálunk Pogány Induló, vagyis Szirmai Marci, Lelkem Nyugodj, itt a 96.8 Bass FM-en.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B. Naponta páros VIP bérletet lehet nyerni kempinggel, szállással, transferrel Bukarest és Kontinesti között a Beach Please Fesztiválra, amelyet július 8-a és 12-e között tartanak a Romániában. Ez egy nagyon komoly kis fesztivál. Eljött az idő, indítom a harmadik játékot. Csörögjön a leggyorsabb tizedik, 0620 96 4 99 99 és válaszoljon helyesen.

0: 964 BSFM, Árpi vagyok, tessék.
1: Szia, szia, Peti vagyok.
0: Ja, Peti, parancsolj.
1: A játékra jelentkeztem.
0: Peti, sokat próbálkoztál ebbe az órába, amikor elindítottam azóta.
1: Lényegében folyamatosan nyomkodtam a hívás gombot.
0: Azért, mert eléggé ismerős a szám. Van egy nagyon-nagyon jó hírem, nem tudom, ülsz-e, vagy fogsz-e valamit?
1: Ne, inkább leülök.
0: Te vagy a szerencsés tizedik ebben az órában.
1: Úristen, hát nagyon király. Köszi.
0: Helyesen válaszolsz remélhetőleg egy egyszerű kérdésre, ami tulajdonképpen pofon egyszerű, akkor bejutsz a mai négyesbe, és van esélyed megnyerni a VIP páros belépőt.
1: Nagyon jó.
0: Érkezhet-e akkor a kvalifikációs kérdés?
1: Felkészültem.
0: Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B.
0: És még a szlogent is mondja, gratulálok, bent vagy a négybe!
1: Ebben, köszi, nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen.
0: Nagyon szuperül válaszoltál. Mióta pörög nálad a BSFM?
1: Évek óta, nagyjából mondhatni, hogy a kezdetek óta hallgatlak titeket.
0: Törzsgárda?
1: Első sor, abszolút.
0: Nagyon jó. És honnan pörög nálad?
1: Nagybakónak, Kis-Balaton mellől.
0: Azt a kutya feljön.
1: Kis faluba.
0: Akkor online szólunk.
1: Online, természetesen.
0: Ó, extra VIP. Szuper. Gratulálok. Nagyon jó válaszoltál. A sorsoláson kiderül, hogy benne vagy-e a nyertesek között, illetőleg, hogy te nyered-e meg. Én neked is nagyon drukkolok.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Úgyhogy gratulálok, még egyszer ügyesen válaszoltál.
1: Köszönöm, köszi.
0: Szép napot, szia, szia.
1: Neked is, szia.
0: Mi pedig megyünk tovább. Ma érkezik nálunk a londoni székhelyű Central C, Lil Babyvel közösen, és a Band for Band. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: 96.4 Bass FM.
2: This part is like a day. Shit. If I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper napot mindenkinek. Megyünk tovább, érkezik a klasszikus Inika Moze, Here Comes the Hot Stepper, és egész héten tart még a páros belépőkért való játék. Jankánál is tudtok nyerni, úgyhogy ne fogjátok vissza magatokat. 0620 96 4 99 99. Én már a búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között Tali. Nektek szép napot, pacsi, pusz, jölelés. A mikrofonnál Árpit hallottátok. Ciao, sziasztok!

0: need that. 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Megyünk tovább egy nagyon komoly nézettséget elért videóklippel. Három zsivány alkotta meg, és részben Albániában forgott. Tulajdonképpen egy ilyen tour videó, de nagyjából eléggé kimaxolták a srácok. Rengeteg kép, rengeteg nyári bevágás van benne. Ilyen Dash, Youngfly, Azaria közöse, és már is kiderül, hogy mi van a hátizsákban. Érkezik a Backpack. Itt a 96-i Beats FM-en. Azonnal megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpackba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
3: Magyar nyelv és irodalomból érettségiznek ma a diákok. Dávid szarvasok születtek a miskolci állatkertben. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult. A héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
4: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
3: Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek, idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Egy régi hiedelem szerint, aki a húsukból eszik, az halhatatlanná válik, ez a babona is hozzájárult a faj eltűnéséhez, írt a közösségi oldalán a park. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők, a levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Bass FM 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, május 4-én a hétfőt indítsuk együtt. A hosszú hétvége után remélem, hogy nem zombiként ébredtetek, de Manueltől nem hagyjuk ki ezt a klasszikust. Gyertek!

96.4 Bézze FM, Rap Hip-Hop R&B. Érkezik a Follow the Flow dala, ahol volt egy kis kavarodás, mert hogy ezt a dallamot eredetileg egy másik számba szánták, csak azt mondták, hogy oda túl lágy lenne, ide pedig pont betalált, és jól át tudja adni azt a hangulatot, amit sokszor a szülő-gyerek párbeszédek magukénak tudnak. Szól az anyámon.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik Doja Cat alkotása, ami egészen spicy, mert hogy konkrétan Los Angeles környékére utal, ahol a sztorik szerint Doja titokban randizgatott. A klip pedig teli van a 2000-es évek netes esztétikájával, közben pedig nem low budget, Agora Hills.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: Amigos!

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ennek a Tyler tracknek az alapja egy Afrobeats demo volt, amit majdnem másnak adtak oda, csak aztán Tyler rápróbált, és hát instant áthúzta a ma piano irányba. Döntsétek el, hogy bánjátok-e, ez a Push to Start.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ez az a dal, amiben Azalia konkrétan közel-keleti skálákkal kísérletezett, csak aztán végül visszafogták, hogy rádióbarátabb legyen, de ez része pedig az utolsó pillanatban került rá.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Bass FM, Refhívett R&B. Bevallom nektek, hogy én nem nagyon szoktam őrizgetni régi papírdarabokat, de hát például a most érkező Tideni dal így kelt életre, hiszen egy félredobott jegyzetet vett elő. Szeretett volna egy igazán őszinte dalt írni, ahol a rap részeket visszafogta, és pontos sebezhetősége az előnye, ha elmegyek.

0: más mi.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Gloriola, Megan Thee Stallion, és majd mindjárt kiderül, de egy igazi power move, a beat már hónapokkal korábban megvolt, de senki nem jut hozzá, mert túl nyersnek tartották. Aztán Glorira ráugrott, Megan meg konkrétan egyetlen session alatt felvette a saját részét a kedvenc rádiótokban, szóval van.

96.1 Bass FM, Rapipap R&B érkezik designer alkotása, és az a durva, hogy a beatet Manas konkrétan 200 dollárért adta el, miközben fogalma sem volt róla, hogy ebből világhit lesz. Ráadásul designer freestyle-ban nyomta fel a nagy részét, ezért ilyen kaotikusan ikonikus, és sokan nem tudják, de a track akkor robbant igazán, amikor Kanye West is továbbosztotta a The Life of Pablo egyik számában. Onnantól már nem volt megállás, és mi sem hagytuk ki a mátokból, a kedvenc rádiótokban. Ez a

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip-Hop R&B Faragó Janka vagyok, és a következő órában is szívesen látlak titeket, például Dash és Young Fly társaságában. Ez lesz az Omen Ma.
1: Műsorajánló. A Bass FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájland.

0: Mondtali bőr. Öt nap, öt éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Két darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa megállapította, hogy a Bass FM a 2025. szeptember 11-én, október 9-én, november 1-én, november 20-án, valamint a november 23-án közzétett zeneszámok sugárzásával megsértette a műsorszámok korhatár kategóriába sorolására és közzétételére vonatkozó törvényi előírásokat.
0: 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Oltalnerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nem ismerek másik hazai előadót, akinek ennyi ideig akadt volna be, és ilyen erőteljesen a szuperhős kompenzáció. Tidani egyébként erről a saját új dokumentumfilmjében mesél, csak egészen dárkosak lettek az irányok. Itt a Bass-en ez a szörnyetek.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.1 BSFM, Rapi Pepe R&B, sem a dal kiadása környékén lévő plágiumügy, sem az azóta történő szétszakadás nem rontott majd a Curtis és BLR dalának a fényén. Ez a BSFM-en tőlük a Belehalok.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hívjatok minket Viberen is, 0620-96-99-99, menjünk tovább, ez a Sofa 3. Sofa. Yeah.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bills FM, Rap Hip-Hop R&B. Remélem, hogy minél többen megértettétek már a hét elejé bevásárlást, a zöldségesnél, a hentesnél, és hogy a Fifty Centen múlik, akkor a Candy Shopban.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: 0629649999 hívjatok, és hogyha kiautóztatok a Frekiből, akkor online is hallgassatok minket www.beastfm.hu. A következő órára a Kendrick Lamarral és SZA-val készülök, a Luther-re.
0: Műsorajánló. A Beast FM bemutatja a Fekete Tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tyler, Playboy Carti, Future, Don Toliver, Yeet, 5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Beast FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-964-9999-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Beast FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Beast FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Beast FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
3: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
4: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
5: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
6: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
7: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban!
8: Oltánerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A Pogány Indulónak ezt a trackjét nem csak népszerűség, hanem bizony kritikus hangok is övezték. Volt, akik azzal támadták be, hogy ez már nem is rap, mert van egyfajta popposodó vibe-ja. Ez a Bass az Afro.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani.

96.1 BSFM, Repipap R&B, Basketball dalával megyünk tovább, ami konkrétan éveken keresztül porosodott, senki nem hallgatta, utána pedig kitalálhatjátok, de igen, a TikTok élesztette újra az egyik nagyon ikonikus sorával, ez az Astronaut Intuition.

96.4 Bész FM, Refipap R&B, a nagybetűs kollab, ami konkrétan két világot húz össze. Elvileg nem is egy napon vette fel Central Cee és Lil Baby ezt a dalt, és rengeteg átküldözgetés után született meg a végleges verzió, ami a Bent for Bent.

0: them boys.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Faragó Janka vagyok, engem hallottatok az elmúlt 4 óra hosszában, és holnap reggel 10-kor találkozunk itt, hallgassunk nagyon-nagyon jó zenéket, pont úgy, ahogy a folytatásban Breda Biával is érkezik Pifu és Marics Peti közös dala, ez a Svindler.
3: Itt egy csapásra, mindig tilosban jár, a DNA Svindler.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
2: Bass FM.
0: Rap,
1: Hip-Hop,
0: R&B.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Ez pedig az Életem című zene, Tídenitől és Szakács Gergőtől, a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Elméletileg Scott Storch a Steel Dre című dalhoz a minimalista zongoradallamot pár perc alatt rakta össze. Mutatom is, hogy miről beszélek, ez Dr. Dre, Snoop Dogg közöse, a Steel Dre, a 96.4

Úgy rám, ha bántani foglak, de szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Future-rel megyünk tovább, aki ezt a fellépő nevet a crewjától kapta. Már a karrierjének az indulása elején úgy gondolták, hogy ő lesz majd a jövő hangzása. Érkezik Future, Metro Boomin, Travis Scott és Playboy Carti, Type Sheet, itt a Biz-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Egy nagyon szuper hírem van a számotokra. Figyeljétek a műsorvezetői felhívásokat, mert nyereményjátékunk van méghozzá a Beach Please Fesztiválra. Érkezik egy olyan előadó művész, aki idén fel fogott lépni. Ő nem más, mint Playboi Carti, ez a Travis Scott-tal közös fin, itt a B-szen.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk, méghozzá Tommy Richmannel, aki kitett egy live sessiont, amiben bebizonyítja, hogy élőben is tök jól énekel. Ez lesz tőle a Million Dollar Baby, itt a Beats-en.

műsorajánló. A Vészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia. Tájlandia.

Bontaliből. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörög a vak meleg, úgyhogy érkezik Bruno és Spock, itt a 96.4-en.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

0: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Karol G-vel megyünk tovább, aki Kolumbiából származik. Történetesen ugyanabban a városban született, ahol J Balvin is, Medellinben. Ez a Tusa, Nicki Minaj-zsal közösen, itt a Bészen.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: a 96.4 Bass FM. Rap. Gonna do what a hoop. Let's find out. Hip hop. És R&B. Rap, hip hop.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Jól füleljetek és figyeljétek a műsorvezetői felhívásokat, mert van egy nyereményjátékunk a Beach Please Fesztiválra. Olyan előadó művészek lesznek ott idén, mint például Tyla vagy Playboy Cardi. Most pedig Kendrick Lamarral megyünk tovább, ez a Peekaboo. Itt a 96.4.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Aztán nem megyünk tovább, amit sokan minden idők egyik legjobb rap dalának tartanak, a történetmesélés és az érzelmi mélység miatt. Pörög a dal Eminemtől és Dido-tól, itt a 96.4.

0: we got all these temptations like the group from Motown, and I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
2: Már is folytatjuk, méghozzá a BSC-vel, akiknek elindult a turnéja. Az Instagramon kint vannak az állomások, ők indítják majd a következő órát a Lidokainnal, Pálya Lex-el közösen. Itt a 96.4 Beast FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Észöprokival megyünk tovább, aki egy fashion show-n járt, és a táskája kiegészítője, a kislányának a cipellője volt. Mondanom se kell, hogy mindenkit elvarázsolt ezzel a cukisággal. Ettől le a Taylor Swift, a 9.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B. Még 2005-ben droppoltak Kanye West, Jamie Foxx-al közösen a Gold Diggert, amit utána több eseményen is előadtak élőben, például az MTV Video Music Awards-on és egy Grammy gálán is. Pörög az említett dal a 96.4 Beats FM-en. She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Beállt az első kerületben a Raoul Wallenberg rakpart, úgyhogy ha tehetitek, választhatok másodvonalat. Pörög a Bakpak, Destől, Jánfájtól és Azariától. Itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. Laróval megyünk tovább, aki Atlantából jön, ami a trap egyik központja, és ez erősen hallatszik is a zenéin. Például a Gályodban is, ami Ice Spice-szal közös. Pörög is a 96.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában hozok majd old school zenéket, afrobeatet, az óra indító pedig a 4 by 4 lesz Travis Scott-tal, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A Beats FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kostinesh, Románia. Tyler. Playboy Carti. Future. Don Toliver. Yeet. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Beats FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99-99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Beats FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kostinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Beats FM-mel. Beach Please Fesztivál. Beats FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

98.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb biteket pörgetem. Külföldi nagy slágereket is, hazaiakat is, mint például a Formulc, az Ariától, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: somewhere.
1: Pénzközlekedés.
2: 94 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Lassú haladás a 8. kerületben a József körúton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Ez a Winnie Pudestől, itt a BSFM.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

oldalon, mint Bad Bill Hickok. Bitty bandita, mint a Biscuit Champion.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Drake rajongók, figyelem, egy nagyon szuper hírem van a számotokra. Ugye nem sokára jön az új albuma, és pár napja látták őt forgatni is, úgyhogy biztosan érkezik videoklip is. Ez tőle a Nokia a 96.4-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Post Malone lemondta a turnéjának az első három hetét. Májusban indult volna, de így majd csak június elején fog. Azzal indokolta a döntését, hogy még egy kis időre van szüksége, hogy befejezze az új dupla albumát. Eztől le a Wow, itt a BFM.

0: színre tett rá a bal. Menekül feltartott kéz a bal. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek, mi a kagy.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Indulunk még hozzá Kendrick Lamar és SZA Luther című Grammy-díjas dalával. Itt a Bass FM-en, ne gyerünk! If-

0: Nézközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá Kazinci utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Hősök, Digo és Tiba a Mester 4-esével, ez pedig Ismersz Rég című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Rap Hip Hop R&B.
1: Yeah, yeah. Two.
2: Metro.

nyerjen tőlem egy páros VIP bérletet, méghozzá július 8 és 12 között megrendezendő Beach Please Fesztiválra. Nem egyszerű a történet, ugyanis páros VIP bérlet tartalmaz például kempingszállást, transfereket, Bukarest és Kosztinesti között, úgyhogy srácok, érdemes velünk játszani, indul a játék mostantól, győzzön a 10. A folytatásban pedig Bruno és Spák Paranoiás című dalával pörgünk tovább, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. El is indult a játék, kapkodom fel egymás után a telefonokat, ugyanis páros belépőjegyet lehet nyerni július 8 és 12 közötti Beach Please Fesztiválra, ami ugye Romániában van, egy kiváló tengerparti fesztivál, meg annyi szuper fellépővel, és páros VIP bérlet a nyeremény. És az a helyzet, hogy van valaki a vonalban. Halló, halló!
1: Szia!
0: Szia, hogy hívnak?
1: Gergő vagyok.
0: Gergő, a játékra jelentkeztél?
1: Igen, a nyereményjátékra a fesztivállal kapcsolatban.
0: Gergő, van egy nagyon-nagyon jó hírem. Te vagy a tizedik! Gratulálok! Csak is abban az esetben tudom neked úgymond megelőlegezni a bizalmat, és belekerülhetsz abba a bizonyos kalapba, hogyha jól válaszolsz nekem, mi a kedvenc rádiód neve?
1: Kedvenc rádióm a 96.4
0: Bass FM. Ajj, tökéletes a válasz! Egy lépcsőfokkal közelebb kerültél ahhoz, hogy te is ott legyél július 8 és 12 között a Beach Please Fesztiválon, ugye Romániában. Nem egyszerű a történet, ugyanis páros VIP bérletet nyerhetsz, ha leszel olyan szerencsés, és a napvégi sorsoláson, ami tulajdonképpen majd egy óra múlva lesz, a te nevedet fogom kihúzni. Úgyhogy sok sikert kívánok neked.
1: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Mi pedig gurulunk is tovább, Dash és Young Fly Umama című slágerével, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, okay, R&B 96.4 Base FM.
1: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

0: felejtett.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Megvan a negyedik nyertesünk is, ugye Gergő. Nagyon figyeljen az összes nyertes, ugyanis 7 és 8 óra között kisorsolom azt az egyet, aki megkapja a páros VIP belépőt.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Camptoni Superstarral, méghozzá Kendrick Lamarral. Tőle is pörög egy igazán kiváló felvétel. Ezzel kezdtem a következő órámat, aminek a címe TV Off. Ez következik itt a Beast FM-en.

műsorajánló. A Vészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia. Tájlandia.

Montalivőr. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában fogom kisorsolni a mai nyertesek közül a napi nyertest, hogy kié lesz a Beach Please Fesztivál páros VIP belépője.

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

mindenki néz, néz, néz. 96.4 Peace FM. Run. I've seen the devil down sunset in every place.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz az 5. kerületben, méghozzá a Nádor utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább, méghozzá Lil Frakkal, tőle is egy szakítás utáni állapotokat megfestő dallal, aminek az a címe Átbasztál. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 DSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Páros VIP bérletet lehet nyerni nálunk egész héten a július 8 és 12 között megrendezendő romániai Beach Please Fesztiválra. Ma már megvan mind a négy nyertesünk, Kata, Petra, Péter és Gergő, azonban a napi nyertes a négy ember közül az lesz, akit a következő szám után fel fogok hívni telefonon. Úgyhogy kedves nyertesek, Kata, Petra, Péter és Gergő, nagyon figyeljétek a telefonotokat. Mi pedig gurulunk is tovább, Hanuman, Kind és Kami Big Dog című dalával itt a DSFM. Amen.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96. BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Derüljön akkor ki, hogy ki a mai nap nyertese, kié ma a páros VIP bérlet. Ugye 4 darab nyertesünk volt, 3 ugye Árpinál, 1 pedig nálam ugye az előző órában. Ugye Kata, Petra, Péter és Gergő van játékban, és az a helyzet, hogy most telefonálni fogok, úgyhogy bízom benne, hogy fel fogja venni valaki a túloldalon. Na lássuk! Eddig nagyon izgalmas. Na.
2: Hello.
1: Jó napot kívánok, Szik Petrával szeretnék beszélni.
2: Én vagyok, jó napot.
1: Szerbusz, én pedig DJ Revolution a 96.4 BSFM-ből. Petra, és te nyerted a mostani páros VIP bérletet. Te vagy a nap nyertese.
2: Ne, komolyan.
1: Gratulálunk, gratulálunk. Te már biztosan ott leszel július 8 és 12 között másodmagaddal méghozzá a romániai Beach Please Fesztiválon. Nagyon várod már?
2: Ne, úristen, nagyon, igen.
1: Szuper, kivel fogsz érkezni a fesztiválon?

0: legyen az vajon egy csajos buli, vagy egy bodyguardot szerzel magad mellé, és vele fogsz menni. Jó kérdés. Melyik előadó, akit nagyon-nagyon szeretnél ott látni? Van esetleg?
1: Őszintén szólva, én minden evő vagyok, úgyhogy nincs fesztivál, mindenkinek nagyon örülök.
0: Akkor csak egy fesztivál élmény és kaland.
1: Így van.
0: Ez vár rátok. Szuper, gratulálunk még egyszer, te már biztosan ott leszel július 8 és 12 között a Beach Please Fesztiválon. Azonban aki esetleg nem nyert, ne aggódjatok, hiszen egész héten páros VIP bérletekért lehet játszani. Figyeljétek a műsorvezetőt, legyetek ti a 10. telefonáló, mondjátok meg, hogy melyik a kedvenc rádiótok, bízom benne, hogy menni fog. Természetesen elfogadjuk a 96.4 BSFM-et, semmi mást. És ebben a pillanatban esélyetek van arra, hogy a nap végén ugyanúgy, mint ebben a pillanatban Petra, ti legyetek a nap nyertese, és egy páros VIP bérlettel gazdagodjatok. Mi pedig gurulunk is tovább, érkezik a folytatásban Essem és Curtis közös dala, a feldobott érme itt a

pass me the ball. Kobe passed me the ball, and I shot a three.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
2: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves. Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.

Műsorajánló. A Vészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-12-ig. Kosztinest, Románia. Tájlor. Playboy Carti. Future. Don't Oliver. Yeet. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. VZ és Rézműves Vármeg című slágere után A$AP Rocky-val megyünk tovább, tőle is pörög Taylor Swift című dala, itt a kedvenc rádiótokban a BFM-en.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Snoop Dogg és barátai után ki fog derülni, hogy milyen is egy Schwindler, hogy kik segítenek nekünk ebben? Jön Pifu és Marics Peti itt a Bass FM-en. Rap

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Nagyon bízom benne, hogy így egy nappal anyák napja után senki nem felejtette el felköszönteni bizony azt az embert, aki életet adott neki. Most Follow the Flow-ékkal megyünk tovább, és tőlük is pörög egy nagyon szívhez szóló dal. Jön Anyám mondta című slágerük itt a Beats FM-en.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy kicsi lányjal, egy végtelen nagy tehetséggel. Őt úgy hívják, hogy Tyla. Először Water című dalával ismerhettük meg, de most itt van még egy kiváló sláger tőle, aminek a címe Push to Start. Ezzel megyünk tovább a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en már is mutatom.

műsorajánló. A Bészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia. Tájlom. Playboy Carti. Future. Don Toliver. Heat. 5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Tyla Pustus Tart című dala után pedig Beton Hofival megyünk tovább, ez pedig tőle ikonikus dala, jön a Dohányból itt a BSFM-en. Dohányból.

0: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. Szentrászi és Lil Baby után egy ifjú magyar tehetséggel megyünk tovább, jön Belano, ez pedig Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszél sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96-i BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egyik ifjú tehetség adja a kilincset a másiknak, Manuel Need You című dala, után pedig Real Boston Richievel megyünk tovább, ez pedig Help Me című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-i BSFM-en. Na gyerünk!
1: This is probably like a day. Shit. If I gotta fight for love, then shit. It's like I don't even want it.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsent a falu bölcse, enged az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Záró már a Revolution munkatára, Doja Cat-tel, Vámárékkal és Cardi B-vel, ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6 órakor, és most érkezzék Doja Cat Pénzdatára című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM-en.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Citromag Gang!
2: A lemezjátszóknál DJ Ghost, Base FM, Party Mix.
3: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Több én nem dolgozom.
1: 96.4
2: Base FM.
1: Base FM. Party Mix. Base FM. Party Mix.

0: Igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Bass FM.
1: Ez így nem mehet.

0: Kérhetek egy snuki?
1: Snuki.
0: Maradt még egy nugget?
2: Semmi nugget.
0: Valaki van a dorba? Feldesz fel, mint Dóra.
1: Szólát, mint Dóra.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.